FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc, és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Ez a Csaba Rádió.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik, a cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egy negyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Rajtól jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, és boldog névnapot ma a Jankáknak és a Nándoroknak, ők a mai nap köszöntöttjei. Nekik nagyon sok boldogságot a mai napra, és jó reggelt mindenkinek, indul a műsor.

0: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok. Ma a mai nap indító tippünk is megvan. Alkalmazzuk a komplex szellemi feladatoknál a pszichológiában jól ismert Zeigarnik effektust, amely kimondja, hogy az emberi agy sokkal jobban emlékszik a félbehagyott, mint a már teljesen lezárt folyamatokra. Ha egy nagyobb projekt vagy tanulási szakasz közepén szándékosan tartunk egy rövid szünetet, az elme tudatalatt folyamatosan dolgozik a megoldáson a háttérben. Ez a mentális mechanizmus segít abban, hogy a pihenő után sokkal gyorsabban és kreatívabban folytassuk a munkát. Ez egy jó tipp lehet. Jó reggelt!
1: Wow.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól jönnek a mai nap szülötteim. 1952-ben ezen a napon született a kétszeres Kossuth-díjas zongoraművész, karmester és érdemes művész, a hazai komoly zenei élet korszakalkotó zsenie Kocsis Zoltán. Illetve ma ünnepelni születésnapját a swing királyoként ismert Oscar-díjas amerikai klarinétművész és jazzzenész Benny Goodman születésének ma van az évfordulója. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most vissza a dalokhoz, jó reggelt!

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor ér az első órájának a végéhez, de a következő órában is hozom a hasznos tudnivalókat, mindent, ami kell a reggelhez. Rádiózunk együtt a folytatásban is. Szép napot kívánok, és jó reggelt, kellemes ébredezést!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 000 cégtől vár bevallást a társasági adóról és

készíteni, ami idén vasárnapra esik. Az adóbevallás elmulasztása akár 1 millió forintos bírságot, míg a beszámoló közzétételének elmaradása a cég adószámának törlését is vonhatja maga után, ezért a NAV figyelmeztető levelekkel segíti az érintett vállalkozásokat.

mint a rendőrségen, és bíznak a hatóságok zavartalan együttműködésében. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy az Európai Unió bíróságának friss döntése jogsértőnek minősítette a korábbi korlátozó jogszabályokat, így a felvonulás idén is a láthatóság, az elfogadás és a gyülekezés

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Ebben az órában is hasznos infókkal és jó zenékkel, mindennel, ami kell egy jó reggelhez, rádiózunk együtt, hangerőt a rádiókra. Amen!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Társadalmi szélű hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Itt

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Az Országos Széchenyi Könyvtár a napokban elindította hivatalosan a Nemzeti Hangtár elnevezésű, teljesen ingyenesen használható online platformját, amely mérföldkőnek számít a hazai kulturális örökség megőrzésében. A magyar szakemberek által fejlesztett digitális archívumban több mint 40 ezer olyan 20. századi fonográf, henger, gramofonlemez és régi rádiófelvétel kapott helyet, amelyeket a legmodernebb audio restaurálás technikával tisztítottak meg a háttérzajoktól. A Nemzeti Könyvtár tájékoztatása szerint a lakosság mostantól korlátozás nélkül stúdió minőségben hallgathatja meg a legritkább magyar népzenei gyűjtéseket és történelmi hanganyagokat a világ bármely pontjáról, az intézmény sajtó közleménye szerint. Most pedig vissza a zenékhez, jó reggelt!

0: Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, és itt a reggeli információs magazin műsor, aminek a végéhez érünk most. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is ezt a két órát, holnap is jelentkezem, további lendületes napot és jó reggelt kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 000 cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 000

becslések szerint az évi 1 milliárd forintot is elérheti az Orbán család tulajdonában lévő 60 pusztai uradalom fenntartási költsége, a 6600 négyzetméter hasznos alapterületű majorság és a 13 hektáros park működtetésének legnagyobb tétele az ingatlan védelme. A két műszakban dolgozó 20 biztonsági ember bérköltsége ugyanis évente 465 millió forintba kerülhet. A 10 hektáros parkosított terület gondozása további 100 millió forintos kiadást jelent, míg a technikusokból, szakácsokból és takarítókból álló 30-35 fős kiszolgáló személyzet éves bére 280 és 330 millió forint közötti összeget emészt fel, amihez még hozzáadó

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: rádiós slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. május 30-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Több mint 200 rendőr adott vért Békés vármegyében. Tömeges műszaki károkat okozott egy trafó baleset Sarkadon. Hadisírokat gondoztak Szeghalomnál a honvédek és a kadétok. Rétisas fiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Parkban. Példaértékű összefogásról számolt be a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság. Májusban a vármegye 6 rendőrkapitányságán, Békés Csabán, Mezőkovácsházán, Gyulán, Sarkadon, Orosházán és Szeghalmon szerveztek véradást. Az akció során összesen 204 rendőr és rendőrségi dolgozó adott vért, hogy segítsen a rászoruló betegeknek. A főkapitányság kétszeresen is elnyerte a Véradó Barát munkahely kitüntető címet. A Magyar Vöröskereszttel kialakított együttműködésnek köszönhetően a munkatársak rendszeresen részt vehetnek önkéntes véradásokon. A májusi véradók között olyanok is voltak, akik már 20. illetve 40. alkalommal nyújtották a karjukat. A rendszeres véradók közé tartozik Pelleg József rendőr alezredes, a vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője is. Az alezredes több mint 30 éve dolgozik baleseti helyszíneken, és elmondása szerint a szolgálat során látott sérülések és tragédiák elősítették meg benne, milyen fontos szerepe van a véradásnak. Hangsúlyozta, hogy örömmel segít, különösen azért, mert ez az önkéntes segítségnyújtás semmilyen anyagi áldozattal nem jár. Szintén visszatérő véradó Markó János rendőrtörzs zászlós, a vármegyei mélységi ellenőrzés osztály járőr parancsnoka, aki a közelmúltban 20. alkalommal adott vért. Mint elmondta, annak idején felesége példájára döntött úgy, hogy csatlakozik a véradókhoz. Tapasztalatai szerint a folyamat problémamentes, ha az ember megfelelően felkészül rá. Mindig figyel arra, hogy véradás előtt elegendő folyadékot és táplálékot fogyasszon, így a tűzúráson kívül soha nem tapasztalt rosszulétet. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság köszönetét fejezte ki minden munkatársának, aki véradásával hozzájárult a betegek gyógyulásához. Súlyos technikai károkat okozott Sarkadon egy közlekedési baleset, miután egy járműnek kiütközött a Jókai utca és a Gyár utca sarkán található trafóállomás szekrényének. Az ütközés következtében letört a null vezeték szorítója, emiatt pedig jelentős túlfeszültség alakult ki az elektromos hálózaton. A meghibásodás következtében 13 utcában mintegy 300 ingatlanban mentek tönkre, vagy hibásodtak meg a háztartási gépek és más elektromos berendezések. Az első lakossági jelzések kedden érkeztek az önkormányzathoz. Dr. Mokán István polgármester tájékoztatása szerint az eset miatt több egyeztetést folytattak az áramszolgáltató különböző szintű képviselőivel. A megbeszélések eredményeként kialakult a károsultak számára szükséges ügyintézési rend. A városvezető kiemelte, az MVMD-MÁSZ áramhálózati Kft. Nyitottan és együttműködően állt a helyzethez, valamint kész a lakossági kártérítési igények peren kívüli rendezésére. A károsultaknak az MVMD-MÁSZ áramhálózati Kft.-nél kell bejelenteniük kártérítési igényüket e-mailben. A szolgáltató minden beérkező panaszt kivizsgál és kezel a károk rendezése érdekében. Az önkormányzat közölte, azoknak a lakosoknak, akik segítséget kérnek a bejelentés elkészítéséhez vagy elküldéséhez, ingyenes hivatali támogatást és jogi segítséget is biztosítanak.

0: A hősi halált halt katonák emléke előtt tisztelektek szerdán a Magyar Honvédség Dombai Miksa 4. területvédelmi ezredének és a Vitéz Fekete Imre 101. területvédelmi zászlóainak a katonái. Az országos hadisír karbantartási program részeként ezúttal a Szeghalom külterületén található zsombogosi római katolikus temetőben végeztek munkálatokat. A programban a Honvéd Kadét programban résztvevő Békés vármegyei diákok, valamint a Matasz vármegyei szervezetének tagja is közreműködtek. A résztvevők hadisírokat, emlékműveket és sírhelyeket kerestek fel, hogy rendbe tegyék és megőrizzék azokat az utókor számára. A katonák a Magyar Honvédelem napjához és a Magyar Hősök Emléknapjához kapcsolódva dolgoztak a temetőben. A karbantartás során gerebjéztek, gazoltak, kapáltak és kaszáltak, emellett megtisztították a síremlékeket is az idő során rárakódott szennyeződésektől. A munkák befejezése után a fejfákat nemzeti színű szalaggal készítették fel, majd mécseseket gyújtottak és tiszteletadással emlékeztek a hősi halált halt katonákra. Oszlás Norbert, törzsőrmester, a Vitéz Fekete Imre 101. területvédelmi zászlóalj hadisír gondozással megbízott altisztje elmondta, folyamatosan járják a békésvármegyei temetőket, és elsősorban olyan helyszíneket keresnek fel a jeles napok alkalmával, amelyek méltatlan vagy elhanyagolt állapotban vannak. A zsombogosi temetőben összesen 15 első világháborús hadisír található. Az itt nyugvó katonák nem a harctéren estek el, hanem a település egykori hadikórházában hunytak el. Különlegeségnek számít, hogy a fejfákon nem csak a katonák nevein, hanem korabeli beosztásaik is szerepelnek. Április utolsó napjaiban rétisas fiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Herman Otto Intézet Non-Profit Kft. Munkatársai. A Kissáréten és a Kettős Körös térségében összesen 8, míg a dévaványai ecsegi pusztákon 5 fiatal madár kapott ornitológiai gyűrűt. A Kissáréten, Biharugra és Geszt környékén már 3. éve végzik a költő rétisas párok fiókáinak gyűrűzését. Idén április 29-én 3 saspár fészkénél tudták elvégezni a munkát. Egy másik fészket a nehéz terepviszonyok miatt nem tudtak megközelíteni, mert víz vette körül a fát, amelyen a fészek állt. Ott egyébként 2 fióka nevelkedik. A szakemberek a másik 3 fészekben összesen 6 fiókát gyűrűztek meg, mindhárom pár 2-2 fiókát nevelt. Ezt követően a kettős körös közelében költő rétisas pár 2 fiókája is gyűrűt kapott. A térségben további 3 rétisas pár is sikeresen költött. Az egyik fészekben 2, a másik 2-ben 1-1 fióka cseperedik. A szakemberek megállapították, hogy valamennyi fióka jó kondícióban van és hamarosan elhagyhatják fészküket. A faj számára kedvező élőhelyet biztosítanak a térség vizes területei, köztük a Biharugrai és Begécsi halastavak, valamint a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kezelésében lévő mocsarak és helyreállított vizes élőhelyek. A dívaványai ecsegi pusztákon és a körös átterében összesen 9 pár rétisas költ. Ezek közül 7 pár fészke tartozik a kijelölt mind a területhez. Az ellenőrzések során kiderült, hogy 3 fészekalj a tojásos vagy kisfiókás időszakban elpusztult, illetve egyes esetekben nyestek pusztították el azokat. A fennmaradó 4 fészekben azonban már megfelelő méretű fiókák nevelkedtek a gyűrűzéshez. A gyűrűzést április 30-án végezték el. A nagy fészek közül egyet nem tudtak megközelíteni a szakemberek, a másik 3-ban azonban 1-1 fiókát találtak. Mivel maradt még gyűrűn, ezért egy a mintaterületen kívül található bucsai fészekhez is ellátogattak. Ott 2 fióka nevelkedett, így összesen 5 fiatal madár kapott jelölést. A szakemberek szerint a megközelíthetetlen fészekben szintén 2 fióka cseperedik. A Nemzeti Park Igazgatóság dívaványai tájegységén most először gyűrűztek rétisasokat. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Reklámot hallottak.
3: It's Friday then.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javítóintézetekben élő fiatalokat a tanév kellős közepén, miközben a bezárt Szülő utcai intézet volt dolgozóit nem veszik fel máshova. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, hogy január 1-e óta Aszódról 9, Nagykanizsáról 23, Debrecenből pedig 38 fiatalt helyeztek át, a hatóság szerint szakmai és jogszabályi szempontok alapján. Az áthelyezések hátterében az áll, hogy a kormány tavaly decemberben a BVOP irányítása alá vonta a javítóintézeteket, a kiürített budapesti javítóintézet ingatlanát pedig márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezték. Költségvetési biztost kap az MTVA és a

hogy a döntésre azután került sor, miután az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága az NMHH gazdálkodási aggályai miatt nem fogadta el a szervezet tavalyi zárszámadását. A pénzügyminiszter által kiküldött biztos feladata a működés ellenőrzése és a vagyon elidegenítésének megakadályozása lesz, garantálva a közmédia költségvetési fegyelmét és törvényes működését. 50 millió forintra büntette a MediaWorks Hungary ZRT-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A szervezet

0: személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra. A hatóság a jogsértés súlya miatt szabta ki az 50 millió forintos adatvédelmi bírságot, és kötelezte a kiadót a jogellenes hivatkozások törlésére.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lámpát keresel? Megtaláltad! Határtalan választék, kiváló minőség. Vadvillamosság és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól nem sokára, előtte pedig még a kívánság műsor is itt van. Hozom az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Rádiózunk együtt, szép napot!

0: önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor és

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A délutáni zenés információs magazin műsor szól azonnal. Viszont a kívánság műsorba egy gondolat még beférkőzött, ugyanis a Zsanettekről és a Jankákról ne feledkezzünk meg, ők a mai névnaposok. Boldog ünneplést mindenkinek mára, én pedig a folytatásban is hozom tehát a jó dalokat.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a nagyvilágból: a mai napon mérték a legmelegebbet, 1892 rekordévnek számított, ugyanis napokig Szegeden és környékén egy rekord hőmérsékleteket mértek, ekkor majdnem 37 fok volt a napi rekord. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket és a lendületet.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Hogy milyen lehet a hold illata? Nem sokára ezzel ismerkedünk meg egy picit tüzetesebben. Rádiózunk együtt ebben a 60 percben is.

0: zenék.
1: Csaba, Csaba Rádió.
2: I caught it bad just today.

0: Szem!
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Tudta-e, hogy a hold illata hasonlít az égett puskaporra? Az Apollo űrhajósok elmondása szerint, amikor visszaértek a holdjáratról, a szkafendereikein tapadt holdpor égett, fémes puskaporra emlékeztető szagot árasztott. A holdpor rendkívül finom és éles szemcséjű, és a Földön ilyen szagú anyag nem is nagyon található. Bár az űr vákuumában nincs szag, a porral való érintkezés után a kabin levegőjében ez érezhetővé vált. Egy újabb példa arra, hogy az űrutazás minden érzékszervünkre hatással lehet.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Let me tell you.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ennek a végéhez értünk. Ma is köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt. További szép napot kívánok, és jó rádiózást!

0: No.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Ígéret havának utolsó előtti napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Ma a Jankákat és a Zsanetteket köszöntjük fel, természetesen a szülinaposok mellett. Emellett ma van a Szent Jobb megtalálásának a napja is, és beszélek egy olyan növényről, amelyből, hogyha szörpöt készítünk, akkor egy igen ízletes nedűt kapunk, és ráadásul még egészséges is. Hogy melyik ez a növény, az majd a délután során kiderül. A délutánt természetesen a kedvencekkel töltöttük meg.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

A legjobb válogatásban itt a Csaván szólnak a kedvencek kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Május 30-a van. 1672-ben ezen a napon született Nagy Péter, Oroszország cárja. Nagy Péter volt az első orosz uralkodó, aki elhagyta az országa területét. Küldöttségével inkognitóban tett európai körutat, vizsgálta a nyugati országok fejlettségét. Hollandiában ácsként dolgozott. Az itt szerzett tapasztalatai segítették abban, hogy ütőképes orosz flottát állítson fel. Uralkodása alatt szakálladót kellett fizetni azoknak, akik szakállat akartak viselni. És végül, de nem utolsó sorban, nevéhez fűződik a legrészegebbek zsinatának létrehozása hatalmas ivászatokkal. Arról, hogy Szentpétervár építése is az ő nevéhez fűződik, épp a minap meséltem. Emlékezzünk ma Nagy Péterre.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek május utolsó előtti napján, és május 30-a van a Zsanettek és Jankák névnapja. Hamarosan felköszöntjük a név- és szülinaposokat. A következő órában egy kicsit visszamegyünk majd az időben. A Szent Jobb megtalálásának napja van ma ugyanis. Mesélek majd arról, hogy mikor derült ki, hogy eltűnt, mikor találták meg. Szóval a Szent Jobb történetéről. De most átadom a szót a kedvenceknek, velük folytatjuk.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán, a legjobb válogatásban május 30-a van, a Szent Jobb megtalálásának ünnepe. Első királyunk kéz erekjéjének, a Szent Jobbnak külön ünnepnapot szentelt a Magyar Katolikus Egyház, melyet hajdanán országszerte megültek. A Szent Jobb megtalálásának emléknapját, május 30-át már a 13. század elejé hazai naptárak is említik, csodás megtalálásának története pedig igazi naptári érdekesség. Történt ugyanis, hogy Szent László királyunk 1083. augusztus 20-án Szent István fehérvári sírját kibontatta. Álmat tettem jobb keze, a királyi pecsét gyűrűvel együtt. Már hiányzott. A gyanú Merkurra, a fehérvári papra terelődött, hiszen neki erekjegyűjtő szenvedélye köztudott dolog volt. Szent László királyunk meg is látogatta Merkurt a Berettyómenti egyházában. Az egykori kincstartó pedig mindent bevallott, de hogy a felelősségre vonást elkerülje, legendát kerített a tolvajlás köré. Eszerint a szent erekjét egy angyal bízta rá, azzal a gondolattal, hogy csak alkalmas időben fedje fel. Szent László jó politikus volt, elfogadta a magyarázkodást, és a legendát is hitelesítette. A történészek szerint, aki ezt a történetet lejegyezte, valószínűleg kissé módosított a tényeken. Akár így volt, akár nem. Ma van a Szent Jobb megtalálásának ünnepe.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Sok-sok kedvenc, nagyon örülök, hogy együtt hallgatjuk őket május 30-án, a Jankák és Zsanettek névnapján. Két nagyon népszerű, nagyon szép női névről van szó. Érdekesség, hogy mindkettő a Johanna változata. Éppen ezért a Janka és Zsanett neveknek ugyanaz a jelentése. Isten kegyelmes, Jáve megkegyelmezett. Isten éltesse a névnaposokat. Egyébként a névnaptárban a Janka és Zsanett nevek mellett a mai napnál Anna, Hanna Dóra, Hanna Liza, Hanna Róza, és kell-e mondanom, a Johanna is szerepel. Ám az ünnepeltek között ugyanígy szeretettel köszöntjük a szülinaposokat is. Kocsis Zoltán születésének is e napon van évfordulója. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmester zongora művész mondta a következőt: nagyra tartom a barátságot, de az emberek manapság félnek barátkozni. Én kívánom, hogy az ünnepeltek a legjobb társaságban, családjuk barátai körében tudjanak ünnepelni ma. Jó egészséget!

0: kéri, hogy maradjál.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délutánt mindenkinek. Akinek ma délutára még nincs programja, nagyon figyeljen, hiszen a kicsiké a terep ma, a Városi Gyermeknapon, a Gödörben, Békésen. Ma délután élettel telik meg a Gödör. Egy nap, ami csak a játékról, a táncról és a felhőtlen szórakozásról szól. A helyi kis csoportok délután 4-kor állnak színpadra, az óriás mese figurák pedig 5 órától várják a kicsiket. Bignyuszi, Hófehérke és Stitch. A Belencéres Néptánc Együttes táncháza este 6-kor kezdődik, ott a kicsik és a nagyok együtt robhatják. A színpadi produkciók között pedig folyamatosan megy a Mini Vidám Park, a Dottó kisvonat, és természetesen kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel.

készült az eseményre, de a szállásárak a szokásos szint 5-szörösére emelkedtek, a London-Budapest repülőjegyek pedig a 10-szeresükre drágultak. Németh Viktória, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője kiemelte, hogy a korábbi londoni és müncheni döntők mintájára a szurkolói költések 35-40%-a szállásra, míg 30-35%

0: pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének azonnali felfüggesztését, valamint a jövő tanévi tankönyvrendelési határidő június 30-áig történő meghosszabbítását. A TTS szerint az államvilágnézeti semlegessége alapvető fontosságú, a történelem tanításban pedig az ismeretátadás helyett a kritikai gondolkodásra, a média működésének megértésére és az álhírek kiszűrésére kellene helyezni a hangsúlyt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A Technovation-ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. A kedvencek között hamarosan mesélek arról a növényről, ami jó a bőrnek, jó a szemnek, és már a népi gyógyászatban is használták. Manapság leginkább szörp készül belőle. Szerintem már sokan tudják, melyik ez a növény. Még sem árulom még el, csak hozom a legjobb dalokat. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig tippek, ötletek a konyhával kapcsolatban. Május a tavasz igazi ünnepe. A természet végre bőségesen megajándékoz minket friss, színes és tápanyagokban gazdag zöldségekkel és gyümölcsökkel, például az eperrel. Készítsünk epres bazsalikomos túrógombócot. Először is azt ugye tudjuk, hogy akkor lesz igazán finom a túrógombóc, hogyha a tojásfehérjét, miután kemény habbá vertük, 2-3 részletben forgatjuk a túrós alaphoz. Tapasztalt háziasszonyok azt is tudják, hogy a búzadarát nagyon óvatosan kell beleforgatni a masszába. És az is egy örökérvényű tipp, hogy legalább 1 órát pihentetni kell a masszát a hűtőben. És hogyha a túrógombócok belsejébe, a közepébe epret és egy kis bazsalikom levelet is helyezünk, biztos, hogy igazi tavaszi különlegességet kapunk. Tovább megyek, vannak, akik eleve annyi epret vesznek, hogy még eperöntetet is készítenek a túrógombóc mellé. Mi főzés mellé a legjobb zenéket hozzuk.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9-en. Akik mostanság nyitott szemmel járnak a természetben, látják, hogy virágzik a bodza. Az a növény, amely csodákat művel az immunrendszerrel. A bodza a természetgyógyászatban ősidők óta az egyik legkedveltebb, leghatékonyabb gyógynövény. Fertőtlenít, gyulladást csökkent, jó a bőrre és a szemre is, sőt a népi hagyományok szerint a köhögésre és a légúti megbetegedésekre is gyógyír. Érdemes tehát belőle teát, szörpöt készíteni. Ez akár remek családi elfoglaltság is lehet, és ha már a bodza szörpnél tartunk. Egyes adatok szerint tavaly a receptek közül a fánkra kerestek rá a leggyakrabban, a képzeletbeli dobogó második fokán a birsalmasajt, a harmadik helyen pedig a bodza szörp elkészítése áll. És lássuk be, akad recept bőven a neten. Szörpkészítés mellé pedig itt szólnak a legjobb zenék.

0: 9 rádiója. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Holnap május utolsó napjára, Petronella napra ébredünk. Márpedig, ha e napon derűs az ég, akkor jó mák termésre készülhetünk. Csupa örömhír, mint ahogyan az is, hogy a kedvencekkel folytatódik a délután. Velük kívánok további szép napot, viszont hallásra.

A Hősök tere mellett az Arzenál híveknek a Városligetben, míg a párizsiaknak az MTK Sportparkban alakítanak ki szurkolói zónát. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a hétvégén a szokásos forgalom duplájára 200

A fiatalok hiányát az is magyarázza, hogy a tanárképzésekre jelentkezők 75%-a 27 év feletti levelező tagozatos nő, a hiányzó aktívkorú tanárokat pedig a szakszervezet szerint a nyugdíjasok visszafogják.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Május 30-a szombat van, a mai napon a Jankák és a Zsanettek ünneplik névnapjukat. A Janka keresztnév egyes nyelvkutatók szerint a levédiai magyaroktól ered, majd később a Johanna magyarítására született újjá a 19. században a János névnek egy igen ritka becenevéből. A Janka egyben a francia eredetű Zsanett magyar tükörfordítása, mely név a Johanna francia kicsinyítő képzős megfelelőjének magyar helyesírású változata. A Jeanette női név, amely a Johanna francia alakváltozatának becézéséből, a Jeanette névből ered. Boldog névnapot kívánunk nekik! Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: dies with you. A tegnap is a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Puskás Arénából, ahol este 6 órakor kezdődik a PSG Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzés. Kibéri Péter vagyok, a Körös Hírcentrum helyszíni tudósítója. Lüktet a futball fővárosa ezen a szombaton estén, ez Budapest. Már órákkal a kezdő sípszó előtt ellepték a szurkolókat.

0: ismét erre jó egy évtizede nem volt már példa, akkor a Real Madridnak sikerült ez a bravúr. A két csapat egész szezonban kiemelkedő teljesítmény nyújtott, az Arsenal stabil védekezésével és szervezett játékával jutott el a fináléig, míg a PSG látványos támadó futballal és több emlékezetes fordítással vívta ki a helyét a döntőben. A Puskás Aréna kapui már nyitva vannak, a lelátók folyamatosan telnek meg. Hamarosan kezdetét veszi az európai klubfutball, és talán a világ labdarúgásának legnagyobb ünnepe. Egy este, amikor hősök születhetnek, és amelyre a győztes szurkolók még évek múltán is emlékezni fognak, és a város, ami ennek helyszínt ad, örökre a sporttörténelem része lesz a Bajnokok Ligájában, Budapest. A Bajnokok Ligája döntőjének kezdőrugásáig már csak rövid idő van hátra. Ha velünk tartanak, akkor természetesen a helyszínről beszámolunk, majd a mérkőzés történéseiről is.
1: Ez a Csaba.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Néldó Gézát hallják. Május 30-a szombat van, 432 évvel ezelőtt hunyt el Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlette. Szerelmes verseit a Júlia és Koélia ciklus tartalmazza, mint végvári katona a latinon, németen és lengyelen kívül, ismerte a török irodalmat is. Itáliai költők nyomán színpadi mű írásával is megpróbálkozott. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szombatot kívánok mindenkinek!
2: Fonzie!

0: Ito!
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, május 30-a szombat van. A mai napon ünnepli 66. születésnapját. Stephen Duffy, angol zenész, énekes és dalszerző. 1978-ban ő volt a Duran Duran zenekar alapító énekese és basszusgitárosa, azonban még a csapat világhírűvé válása előtt 1979-ben kilépett. Az 1980-as években jelentős szóló sikereket ért el, legismertebb önálló slágere az 1983-as Kiss Me. Az 1980-as évek végén alapította a The Lilac Time folk pop és akusztikus zenekart, amellyel azóta is rendszeresen készít lemezeket. Sikeres szerzőként és producerként olyan előadók munkáiban vett részt, mint Robbie Williams, akinek egyik legnagyobb slágerét, a Rock DJ-t is jegyzik közösen. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Május 30-a szombat van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A mai napon ünnepli 83. születésnapját Mezei Katalin, Kossuth és József Attila díjas prózaíró, költő és műfordító. Az ELTE BTK-n végzett magyar népművelés szakon 1961 és 67 között versek, novellák, regények, esszék és gyermekkönyvek szerzője. 1993-ban József Attila díjjal, 2020-ban Kossuth díjjal tüntették ki a magyar irodalomban betöltött sokoldalú és kiemelkedő szerepéért. Boldog születésnapot kívánunk neki, és üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. május 30-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Több mint 200 rendőr adott vért Békés vármegyében. Tömeges műszaki károkat okozott egy trafó baleset Sarkadon. Hadisírokat gondoztak Szeghalomnál a honvédek és a kadétok. Rétisas fiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Parkban. Példaértékű összefogásról számolt be a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság. Májusban a vármegye 6 rendőrkapitányságán, Békés Csabán, Mezőkovácsházán, Gyulán, Sarkadon, Orosházán és Szeghalmon szerveztek véradást. Az akció során összesen 204 rendőr és rendőrségi dolgozó adott vért, hogy segítsen a rászoruló betegeknek. A főkapitányság kétszeresen is elnyerte a Véradóbarát munkahely kitüntető címet. A Magyar Vöröskereszttel kialakított együttműködésnek köszönhetően a munkatársak rendszeresen részt vehetnek önkéntes véradásokon. A májusi véradók között olyanok is voltak, akik már 20. illetve 40. alkalommal nyújtották a karjukat. A rendszeres véradók közé tartozik Pelleg József rendőr alezredes, a vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője is. Az alezredes több mint 30 éve dolgozik baleseti helyszíneken, és elmondása szerint a szolgálat során látott sérülések és tragédiák erősítették meg benne, milyen fontos szerepe van a véradásnak. Hangsúlyozta, hogy örömmel segít, különösen azért, mert ez az önkéntes segítségnyújtás semmilyen anyag

kiáldozata nem jár. Szintén visszatérő víradó Markó János rendőrtörzs zászlós, a Vármegyei Mélységi Ellenőrzés Osztály járőr parancsnoka, aki a közelmúltban 20. alkalommal adott vért. Mint elmondta, annak idején felesége példájára döntött úgy, hogy csatlakozik a víradókhoz. Tapasztalatai szerint a folyamat problémamentes, ha az ember megfelelően felkészül rá. Mindig figyel arra, hogy víradás előtt elegendő folyadékot és táplálékot fogyasszon, így a tűzúráson kívül soha nem tapasztalt rosszulétet. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság köszönetét fejezte ki minden munkatársának, aki véradásával hozzájárult a betegek gyógyulásához. Súlyos technikai károkat okozott Csarkadon egy közlekedési baleset, miután egy jármű nekiütközött a Jókai utca és a Gyár utca sarkán található trafóállomás szekrényének. Az ütközés következtében letört a null vezeték szorítója, emiatt pedig jelentős túlfeszültség alakult ki az elektromos hálózaton. A meghibásodás következtében 13 utcában mintegy 300 ingatlanban mentek tönkre, vagy hibásodtak meg a háztartási gépek és más elektromos berendezések. Az első lakossági jelzések kedden érkeztek az önkormányzathoz. Dr. Mokán István polgármester tájékoztatása szerint az eset miatt több egyeztetést folytattak az áramszolgáltató különböző szintű képviselőivel. A megbeszélések eredményeként kialakult a károsultak számára szükséges ügyintézési rend. A városvezető kiemelte, az MVMDMS áramhálózati Kft. Nyitottan és együttműködően állt a helyzethez, valamint kész a lakossági kártérítési igények peren kívüli rendezésére. A károsultaknak az MVMDMS áramhálózati Kft.-nél kell bejelenteniük kártérítési igényüket e-mailben. A szolgáltató minden beérkező panaszt kivizsgál és kezel a károk rendezése érdekében. Az önkormányzat közölte, azoknak a lakosoknak, akik segítséget kérnek a bejelentés elkészítéséhez vagy elküldéséhez, ingyenes hivatali támogatást és jogi segítséget is biztosítanak.

0: A hősi halálthalt katonák emléke előtt tisztelektek szerdán a Magyar Honvédség Dombai Miksa 4. területvédelmi ezredének és a Vitéz Fekete Imre 101. területvédelmi zászlóainak a katonái. Az országos hadisír karbantartási program részeként ezúttal a Szeghalom külterületén található zsombokosi római katolikus temetőben végeztek munkálatokat. A programban a Honvéd Kadét programban résztvevő Békés vármegyei diákok, valamint a Matasz vármegyei szervezetének tagjai is közreműködtek. A résztvevők hadisírokat, emlékműveket és sírhelyeket kerestek fel, hogy rendbe tegyék és megőrizzék azokat az utókor számára. A katonák a Magyar Honvédelem napjához és a Magyar Hősök emléknapjához kapcsolódva dolgoztak a temetőben. A karbantartás során gerebjéztek, gazoltak, kapáltak és kaszáltak, emellett megtisztították a síremlékeket is az idő során rárakódott szennyeződésektől. A munkák befejezése után a fejfákat nemzeti színű szalaggal díszítették fel, majd mécseseket gyújtottak és tiszteletadással emlékeztek a hősi halált halt katonákra. Oszlás Norbert, törzsőrmester, a Vitéz Fekete Imre 101. területvédelmi zászlóalj hadisír gondozással megbízott altisztje elmondta, folyamatosan járják a Békésvár megyei temetőket, és elsősorban olyan helyszíneket keresnek fel a jeles napok alkalmával, amelyek méltatlan vagy elhanyagolt állapotban vannak. A zsombokosi temetőben összesen 15 első világháborús hadisír található. Az itt nyugvó katonák nem a harctéren estek el, hanem a település egykori hadikórházában hunytak el. Különlegeségnek számít, hogy a fejfákon nem csak a katonák nevein, hanem korabeli beosztásaik is szerepelnek. Április utolsó napjaiban rétisas fiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Herman Otto Intézet Non-Profit Kft. Munkatársai. A Kissáréten és a Kettős Körös térségében összesen 8, míg a dévaványai ecsegi pusztákon 5 fiatal madár kapott ornitológiai gyűrűt. A Kissáréten, Biharugra és Geszt környékén már 3. éve végzik a költő rétisas párok fiókáinak gyűrűzését. Idén április 29-én 3 saspár fészkénél tudták elvégezni a munkát. Egy másik fészket a nehéz terepviszonyok miatt nem tudtak megközelíteni, mert víz vette körül a fát, amelyen a fészek állt. Ott egyébként 2 fióka nevelkedik. A szakemberek a másik 3 fészekben összesen 6 fiókát gyűrűztek meg, mindhárom pár 2-2 fiókát nevelt. Ezt követően a Kettős Körös közelében költő rétisas pár 2 fiókája is gyűrűt kapott. A térségben további 3 rétisas pár is sikeresen költött. Az egyik fészekben 2, a másik 2-ben 1-1 fióka cseperedik. A szakemberek megállapították, hogy valamennyi fióka jó kondícióban van és hamarosan elhagyhatják fészküket. A faj számára kedvező élőhelyet biztosítanak a térség vizes területei, köztük a Biharugrai és Begécsi halastavak, valamint a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kezelésében lévő mocsarak és helyreállított vizes élőhelyek. A dívaványai ecsegi pusztákon és a Körös álterében összesen 9 pár rétisas költ, ezek közül 7 pár fészke tartozik a kijelölt mind a területhez. Az ellenőrzések során kiderült, hogy 3 fészekalj a tojásos vagy kisfiókás időszakban elpusztult, illetve egyes esetekben nyestek pusztították el azokat. A fennmaradó 4 fészekben azonban már megfelelő méretű fiókák nevelkedtek a gyűrűzéshez. A gyűrűzést április 30-án végezték el. A nagy fészek közül egyet nem tudtak megközelíteni a szakemberek, a másik 3-ban azonban 1-1 fiókát találtak. Mivel maradt még gyűrűn, ezért egy a mintaterületen kívül található bucsai fészekhez is ellátogattak. Ott 2 fióka nevelkedett, így összesen 5 fiatal madár kapott jelölést. A szakemberek szerint a megközelíthetetlen fészekben szintén 2 fióka cseperedik. A Nemzeti Park Igazgatóság dívaványai tájegységén most először gyűrűztek rétisasokat. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 30-a szombat van, a mai napon ünnepli 55. születésnapját Duncan Jones, BAFTA-díjas brit filmrendező, forgatókönyvíró és producer, aki nem mellesleg David Bowie fia. 1971. május 30-án született Londonban, és a sci-fi műfajban elért egyedi gondolatébresztő filmjeiről vált ismerté. Kezdetben filozófiát tanult, mielőtt a filmkészítés felé fordult volna. Legismertebb filmjei a Hold, a Forráskód, a Warcraft, valamint a Mute. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat esténk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok. Azt ígérhetem nektek, hogy a hónap utolsó hétvégéit is a lehető legkellemesebb társaságban fogjuk eltölteni, azaz mi együtt a slágerekkel. Jó rádiózást!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Egy nullára vezet az Arsenal a PSG ellen a labdarúgó bajnokok ligája budapesti Puskás Arénában rendezett döntőjének első félideje után. Köszöntöm a hallgatókat, Kiméri Péter vagyok, a Körös Hírcentrum helyszíni tudósítója. Budapestre figyelme egész este a futballvilág, hiszen a magyar fővárosod otthont a bajnokok ligája döntőjének. A hangulat kitűnő a Puskás Arénában, már a kezdés előtt is hangoltak a szurkolók, leírhatatlan, ami itt a stadionban volt már egy órában a mérkőzés előtt. Mind a PSG, mind az Arsenal szurkolói kitűnő hangulatot teremtettek ehhez a futballünnephez. A mérkőzés első nagy pillanata a 6. percben érkezett. Marquinhos hibája után Leandro Trossard szerezte meg a labdát, majd Kai Havertz tört kapura a bal oldalon. Az Arsenal támadója egészen a kapuig vezette a labdát, és 6 méterről szűkszögből kicsit kiszorítva hatalmas erővel a léc alá lőtt. Safonovnak, a PSG kapusának esélye sem volt védeni. A gól után a PSG igyekezett átvenni az irányítást, a párizsiak sokkal többet birtokolták a labdát, és több alkalommal is veszélyeztettek. Az Arsenal ugyanakkor rendkívül szervezetten védekezik, és egyenlőre kitűnően őrzi az előnyét. A hangulat, mint mondtam, fergeteges a Puskás Arénában, és ami talán ennél is fontosabb, semmilyen rendbontás nem történt, sem az első fél időben, sem a mérkőzés előtt a stadion területén. Még egyszer tehát 1-0-ra vezet az Arsenal a Puskás Arénában a bajnokok ligája döntőjében. Természetesen jövünk majd a végeredménnyel is.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Maroon 5 újdonságot mutatok, a Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát.

0: megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Szerte az országban, itt például Békés Csabán is, illetve nálunk Békésben többfelé gyermeknapi események, hiszen a hónap utolsó vasárnapja lesz, ráadásul május van, ilyenkor pedig azt jelenti, hogy tényleg a gyerekekről szól minden. Ne feledjétek a nyitott szertárkapukat, semmit Békésben, nem csak a tűzoltó parancsnokságok, hanem az önkormányzati egységek, illetve az önkéntesek is csatlakoznak ehhez a nyitott szertárkapu esemény sorozathoz. Egész nap be lehet kukkantani a tűzoltók életébe. És hát remek idő lesz, már strandidő, 30 fokos maximumot is elérhetjük vasárnap délután.

0: kiss down the road.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Remélem mindenki kellemesen tölti a hétvégét, a felénél járunk körülbelül. Nem sokára itt a vasárnap, no de még a szombat estét próbáljuk feldobni jobbnál jobb slágerekkel, igazi kedvencekkel. Hello megint, én Hászalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát ezekkel a bizonyos dalokkal. Tartsatok velem!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. A friss korong július végén jön majd, és az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Na nem ez első ízlítője megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatal korára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és a rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció volt, hanem egy szinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd Londonban a Wembley

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Pokoli hőség tombol Pakisztánban. Már az 50 fokot is átlépte a hőmérséklet az ország déli részén. A legdurvább értékeket Dadu városában mérték, ahol 51,5 fokig forrósodott fel a levegő, ez helyi rekordnak számít. A környező településeken sem sokkal jobb a helyzet, és Indiában is a rekkenőség van. A térség egyébként a világ egyik legforróbb lakott vidéke, de a meteorológusok szerint ez a mostani hőhullám még ott is extrémnek számít május végén.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Megyünk tovább a szombatesti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceink itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagy slágert.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Nyárindító hangulatot hoz, palóznak a Jazz Picnic idén is, annak ellenére, hogy a nyár második felében rendezik meg, viszont berobbantja az északi parton a szezon javát, ezt ígérik a koncertélmények mellé a szervezők. A nagy színpadon most poposabb lesz állítólag a hangzás, a kisebb helyszíneken pedig a klasszikus jazz kap főszerepet. A programot ráadásul borkóstolók és divatbemutatók is színesítik a magyar tenger partján, így valódi összművészeti élmény várja a látogatókat, akik amúgy egyre többen vannak már a paloznaki jazz pikniken. A zárónap igencsak izgalmasnak ígérkezik, idén egy legendás brit formáció indítja az estét, ők Matt Bianco.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: Ahogy az várható volt, jött egy nyári sláger Calvin Harris-től, az ír énekes dalszerző Jazzy oldalán írta ki magából a legújabb szerzeményt, az a Satisfy. A skót lemezlovas idén Guinness rekordot döntött, amikor Brazíliában több mint 1,5 millió ember előtt játszott. Nem sokára pedig folytatja a világ első két heti rezidenciáját az egyik híres klubban Ibizán, elindítva 5. sikeres szezonját a szigetem. Ezen kívül Las Vegasban is visszatérő rezidens marad, valamint számtalan világ körüli fellépés meghívása is van. Jelenleg amúgy ő a 18. leghallgatottabb előadó a Spotify-on. Az énekes Jazzy pedig Dublinból származik, és bár kevesebb, mint 5 éve aktív, több platina lemezzel is büszkélkedhet már.

0: megvédte címét a Paris Saint-Germain, a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. Puskás arénában 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenát. Köszöntöm a Körös Hírcentrum hallgatóit, Kivédi Péter vagyok, a mérkőzés helyszíni tudósítója. A rendes játékidő után nem született döntése, hogy a hosszabbításban sem. A 11-es párbajban az Arzenál kapusa egyszer védett, két londoni viszont csúnyán elvétette a kaput, utóbbi Gabriel büntetője sorsdöntő volt. A PSG megvédte címét, ami 2018-ban sikerült utoljára, akkor a Real Madrid volt az, amelyik meg tudta ismételni az előző éves sikerét. Igaz, akkor ők tripláztak éppen a bajnokok ligájában, elnézve egyébként a PSG-t, rágyúrhatnak arra a rekordra is. A BL döntő egyébként 10 év után dölt el 11-esekkel, ha nem is volt az legjobb mérkőzés ebben az évben, de mindenképpen emlékezetes. Most jön itt Budapesten a díjátadó, de természetesen önöknek jönnek majd az összefoglalók a holnapi napon, és ami a nem a mérkőzéshez tartozik, de nagyon fontos, hogy Budapest kitűnően vizsgázott, Európa-bajnoki meccsek, Európa-liga döntő, számtalan kiérezett válogatott mérkőzés, a Covid alatti zárt kapus BL döntős mérkőzések után a világ legrangosabb labdarúgó mérkőzését és labdarúgó eseményét is hiba nélkül szervezték meg a Puskás Arénában. A bajnokok ligája győztese tehát Budapesten a PSG, amely megvédte ezzel címét.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádió.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Van még hátra szombat estünkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást!

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Lana Del Rey slágerrel érkezik a 007-es játék. A James Bond világban egy új fejezet nyílik hamarosan. Ez pedig különleges zenei kíséret. Érkezik az énekesnek készített el a 007 First Light című videójáték hivatalos beszéddalán. Lana saját szerzeménnyel tér vissza, tehát a Bond univerzumhoz. Ez David Arnold is csatlakozott, ő már több filmzenét dolgozott korábban. Az énekesnő pedig többször is próbálkozott Bond főcímdallalán, nem került be egyszer sem az ő szerzeménye a filmbe. Most viszont úgy tűnik, hogy megérkezett Lana Del Rey pillanata.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Arra biztatok mindenkit, hogy töltse kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó hét, vigyázzatok magatokra.

van benne szomorú szándékot, szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól döntsd, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi

0: nem számít, ki mit ér vel. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit ért el. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engednie szavaknak. Ha testemre láncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Nekem ez jön.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoma Rádió.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.